0: láttam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjeteken élni.
2: Start living, that's what it means. Anna and the Barbies. And next up, of course, we have Firebird.